0: Addigra mindent tudni fogtok.
1: Katonák voltatok?
2: Nem, hál' Istennek.
3: Hogy jön ez ide?
1: Na, majd rájöttök.
3: Mire?
1: Mire hármat számolok.

0: Music.
1: Addigra mindent tudni fogtok.
2: Katonák voltatok?
3: Nem, hál' Istennek.
4: Hogy jön ez ide?
2: Na, majd rájöttök.
4: Mire?
2: Mire hármat számolok.